fear. I spread my wings and fly like a bird, and this is mine.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldása.

0: That's my station. Panda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Erős és tartós hőhullámra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet és a Belügyminisztérium. Ismét 40 Celsius fok lehet vidékünkön, a lakosságot SMS-ben is tájékoztatták az extrém időjárásról. A jelenlegi előrejelzések szerint a hőhullám augusztus első 10 napjában végig kitart, és augusztus 5-e és 8-a között lesz a legerősebb, amikor az ország legtöbb részén 40 fok körüli legmagasabb nappali hőmérséklet várható. A városi területeken trópusi éjszakákra is számítani kell, a legalacsonyabb hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. A tartósan rendkívül magas hőmérséklet miatt felhalmozódik a hőterhelés, ami jelentősen növeli az egészségügyi kockázatokat. A legnagyobb veszélyt a hőguta, a napszúrás és a kiszáradás jelenti. Különösen veszélyeztetettek a legérzékenyebb csoportok, a gyermekek, az idősek, a krónikus betegek, a várandós nők, valamint azok, akik a szabadban dolgoznak vagy tartózkodnak. Ajánlott kerülni a közvetlen napsugárzás 10 és 17 óra között, amikor a levegő hőmérséklete és az UV-sugárzás a legerősebb. Emellett fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, és amikor csak lehetséges, a hűvös helyiségekben való tartózkodás. A sűrűn beépített városi területeken, különösen a forgalmi dugókban, valamint az aszfalt, a beton és más mesterséges felületek erős felmelegedésének kitett övezetekben a hőterhelés még intenzívebb lesz. Ez tovább növeli a szervezet túlmelegedésének és az érzékeny csoportok egészségi állapotának romlásának kockázatát. Rendkívül kedvező feltételek a szabadtéri tüzek kialakulásához és terjedéséhez. A tartós hőség, valamint a növényzet és a talaj kiszáradása jelentősen növeli a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélyét. Különösen veszélyeztetettek az erdők, a mezőgazdasági területek, az alacsony növényzettel borított területek és az elhanyagolt földek. Ilyen körülmények között a tüzek még gyenge szél esetén is gyorsan tovább terjedhetnek, ami jelentősen megnehezíti megfékezésüket és eloltásukat. Az elhúzódó hőhullám jelentős terhelést ró az elektromos energia rendszerre, mivel a hűtés miatt megnő az áramfogyasztás, miközben a vízellátással szembeni igények is emelkednek. A magas hőmérséklet az aszfaltburkolatok deformálódását és felpuhulását okozhatja, növeli a motorok túlmelegedésének és a gumiabroncsok meghibásodásának kockázatát, valamint a közlekedési balesetek valószínűségét is, mivel a hőség csökkenti a közlekedők koncentrációját. A vasúti közlekedésben az acélsínek extrém felmelegedése miatt megnő a sínek hőtágulásából eredő deformáció veszélye, ezzel párhuzamosan a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben is jelentős hőstressz várható, amely kedvezőtlenül befolyásolja a növénytermesztést, az állatok egészségét és a termelékenységet. Két gázerőművet helyezett próbaüzembe a szerbiai kőolajipari vállalat Banátban, az egyiket Banátszkó Milosevón, a másikat pedig Szerbcsernyén. Ez lehetővé tette az elektromos áram termelését a korábban

0: medgázból történő áramtermelés növelésére, miközben csökken a káros anyagok levegőbe jutása és javul az energiahatékonyság, közölte a NISZ. A vállalat 2013 óta valósítja meg az olaj és a gázmezőkön található kiserőművek építési projektjét a működési hatékonyság növelése érdekében. Ötvenezer befejezetlen építkezés Szerbiában. Ennyit tartanak nyilván, ezért az állam harmadik alkalommal is meghosszabbította a kivitelezések befejezési határidejét. A félbemaradt beruházások hátterében engedélyezési problémák, rendezetlen tulajdonviszonyok, valamint a beruházók csődje áll. Belgrádban 55 nincsben pedig 10 elhagyott építkezést vettek nyilvántartásba. Szakértők szerint egyes befektetők szándékosan halogatják a munkálatok befejezését, mert az építési szabályok módosítására várnak, miközben más európai országokban pénzbírsággal és magasabb adókkal ösztönzik a beruházókat a befejezésre, Szerbiában eddig egyetlen felelőtlen befektetőt sem büntettek meg. A szerbiai háztartások 2025-ben átlagosan havi 7216 dinárt költöttek elektronikus kommunikációs szolgáltatásokra. Derült ki a távközlési és postai szolgáltatásokat szabályozó hatóság adataiból. Ebben beletartozik a vezetékes és mobiltelefon, az internet, a kábeltelevízió, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatási díj is. A legnagyobb tételt a mobiltelefon előfizetés jelentette, csaknem 2643 dinárral. Ezt követte a kábeltelevízió és az internet. A teljes kommunikációs kosár a tavalyi és szerbiai átlagbér 6,6%-át tette ki. Az internetet és a kábeltévét nem tartalmazó alapcsomag havi átlagos költsége 1410 dinár volt, ami az átlagkereset 1,29%-ának felel meg.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző napban 85 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 40 ember sérült meg. Egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyben egy ember sérült meg. A nyári turisztikai szezon elkezdődött, amelynek keretében a Vezess kipihenten kampányt hajtják végre, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés veszélyeire az utazás megtervezésének és kipihenten útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal megelőzzék a baleseteket az utakon a nyári szezonban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzéseket és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon túlnyomóan napos, száraz és meleg idő várható. Az égen csupán kevés gomoly felhő jelenhet meg, csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 35 fokot. A légmozgás többnyire gyenge, időnként mérsékelt lesz, a napsütés pedig erős UV-sugárzással párosul. A tiszta vízállása Magyar Kanizsánál 135, Zentánál 214 cm magas. A mai napon is a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet front nem lesz térségünkben. A melegfrontra melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás ingadozás rosszul léphet fel, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság, és csökkenhet a koncentráció képességük is. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt,

0: figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music. Panda Radio.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Banackó Arengyelovó.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu.

0: mjestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: A Ludasi Gulyáscsárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
0: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53.
3: 065. Ez volt a reklám.

0: közönség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, július 30-a csütörtök van, és reméljük, hogy már egy finom kávé vagy tea is ott van önök mellett.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Én ilyenkor mindig azt érzem, hogy a csütörtök valahogy különleges nap. Már látjuk a hétvégét, de még van előttünk idő arra, hogy valami igazán jót tegyünk.
5: Ez érdekes, én pedig mindig úgy vagyok vele, hogy a csütörtökön már sok minden eldől. Ha mosolyogva indul a nap, valahogy az egész nap könnyebb lesz.
6: Pedig néha elég egy apróság, nem, Andrea? Valaki előrenged a boltban, egy ismerős ránk mosolyog, vagy kapunk egy olyan üzenetet, amitől jobb kedvünk lesz.
5: És tudod, mi jutott eszembe? Sokszor egész nap várjuk, hogy történjen valami nagy dolog, közben pedig elsétálunk a kis csodák mellett.
6: Pontosan. Pedig lehet, hogy a mai nap legszebb pillanata egy közös reggeli lesz a családdal, vagy egy ölelés, amikor hazaérünk.
5: Vagy egyszerűen az, hogy valaki megkérdezi, hogy vagy, és tényleg kíváncsi a válaszra.
6: Ezek azok a pillanatok, amelyekből végül a legszebb emlékek születnek.
5: Úgyhogy ma is arra biztatunk mindenkit, hogy ne csak a nagy dolgokat keressen, vegyék észre az apró örömöket is.
6: Mert sokszor éppen ezekből lesz egy igazán boldog nap.
5: Mi pedig kívánjuk, hogy a mai csütörtök hozzon önöknek sok mosolyt, nyugalmat, szeretetet és legalább egy olyan pillanatot, amelyre este is örömmel gondolnak vissza.
6: És akkor jöjjön a reggeli egyik kedvenc része.
5: A napkérdése, amelyhez ma is nagyon várjuk az üzeneteket.
6: Ma egy kicsit elkalandozunk.
5: Ma egyetlen napra bárhol élhetne a világon, melyik helyet választaná, és miért éppen azt?
6: Lehet egy nyüzsgő nagyváros, egy csendes kis falu, egy tengerpart, egy hegyvidék, vagy akár az a hely, ahol a legboldogabb emlékei születtek.
5: Írják meg nekünk Messenger üzenetben, vagy SMS-ben délután a legszebb, legérdekesebb válaszokból ismét válogatunk, és örömmel megosztjuk őket a Panda Rádió hallgatóival.
6: Nagyon kíváncsiak vagyunk a történeteikre.
5: Most pedig induljon a zene, mi pedig hamarosan folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
4: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatjuk a tiszta hangját, és elérkeztünk egy olyan pillanathoz, amely biztosan sok hallgatónknak mosoly csal az arcára.
3: Így van, hiszen ma is vannak, akiknek különleges napjuk van. Július 30-án szeretettel köszöntjük a Juditokat és a Xéniákat.
2: Először is nagyon boldog névnapot kívánunk minden ünnepeltnek, legyen ez a nap tele szeretettel, kedves meglepetésekkel és egy olyan pillanattal, amelyet sokáig őriznek majd a szívükben.
3: Andrea, van olyan név, ami mindig eszedbe juttat valakit?
2: Persze, nekem a Judit névről mindig egy határozott, mégis nagyon gondoskodó ember jut eszembe, valaki, akihez bármikor lehet fordulni.
3: Érdekes, mert én is hasonlót érzek. A Judit névhéber eredetű jelentése Júdeából származó nő, illetve dicsért asszony. Talán ezért is társítják sokan az erőhöz, a megbízhatósághoz és a kitartáshoz.
2: És ma a Xéniákat is ünnepeljük. Nem túl gyakori név, de éppen ettől olyan különleges.
3: A Xénia görög eredetű név jelentése vendégszeretet, barátság, szívélyes fogadtatás. Olyan tulajdonságok ezek, amelyekből szerintem soha nem lehet túl sok a világban.
2: Egy kedves ember mindig emlékezetes marad, mintha egy jó szó többet ér, mint ajándéknál.
3: Ha pedig van a családban, a munkahelyen vagy a baráti körben Judit vagy Xénia, ne felejtsék el ma felköszönteni őket, nem kell nagy dologra gondolni. Egy telefonhívás, egy ölelés vagy egy rövid üzenet is szebbé teheti a napjukat.
2: Mi pedig a Panda Rádió hullámhosszán, a Tisza Hangja teljes csapata nevében kívánunk minden Juditnak és Xéniának nagyon boldog névnapot, kísérje önöket, jó egészség, sok szeretet, rengeteg öröm és még több mosoly.
3: És már is folytatjuk a Tisza hangját, hiszen még sok érdekes rovat és jó zene vár önökre itt a Panda Rádió hullámhosszán. Tartsanak velünk!

0: Szászi.
1: Honda Rádió.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
4: Na Zenóbiasz, lesz az a pillanat, amikor a hallgatóink közül sokan azt mondják, jaj, ezt muszáj lesz elkészíteni.
5: Én már most ezt mondom, sőt, szerintem adás után nekünk is kellene sütni.
4: Megegyeztünk, bár attól tartok, mire elkészülnem, egyébként sem tudnál kivárni, hogy kihűljön.
5: Nem is kell, van olyan sütemény, amit langyosan a legjobb enni, és a mai pontosan ilyen.
4: Ma egy igazi kényeztető finomságot hoztunk, karamellás, csokis csigát, meleg vaníliasodóval.
5: Már a neve is desszert.
4: És képzeld el, ropogós leveles tészta, olvadó csokoládé, krémes karamell.
5: És amikor ráöntöd a frissen elkészült vaníliasodót.
4: Na jó, szerintem most mindenki megéhez.
5: Pedig még csak most kezdjük.
4: A jó hír, hogy nem kell órákig a konyhában állni, egy csomag leveles tészta már fél siker.
5: Megkenjük karamella krémmel, megszórjuk apróra tört
4: és barna cukrot is, mert csütés közben olyan finom karamellizált kérge lesz.
5: És egy csipet fahéjat.
4: Na tessék, ezt akartam én is mondani.
5: Ezután feltekerjük, 2-3 centis csigákra vágjuk, megkenjük tojással, és irány a 190 fokos sütő.
4: 20-25 perc, és az egész házban olyan illat lesz, hogy mindenki a konyhába talál.
5: De én még mindig azt mondom, hogy a desszert lelke a vaníliasodó.
4: Abban egyetértünk.
5: Fél liter tej, 2 tojássárgája, 2 evőkanál cukor, 1 evőkanál keményítő és jó sok vanília.
4: Lassan összefőzzük, amíg szép sejmes nem lesz, nem kell sietni vele, mert a türelem itt tényleg meghozza a gyümölcsét.
5: Aztán jön a legjobb rész.
4: A langyos csigát tányérra tesszük.
5: Ráöntjük a meleg vaníliasodót.
4: És ha valaki igazán édesztájú, még egy kevés reszelt étcsokoládét vagy pirított mogyorút is szórhat a tetejére.
5: Most már tényleg csak egy csésze kávé hiányzik mellé.
4: Vagy egy jó társaság, mert az ilyen finomságokat szerintem együtt a legjobb elfogyasztani.
5: Ha elkészítik ezt a receptet, kívánunk hozzá nagyon jó étvágyat, sok nevetést és kellemes családi pillanatokat.
4: Mi pedig már is folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhoztán.

0: maradjanak velünk.
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Folytatjuk a Tisza hangját, és ahogy minden reggel most is érkezik a zenet.
3: Nagyon sokan ismerik és szeretik, ő nem más, mint Friderika.
2: Szerintem nagyon sokan azon gondolkoznak, hogy melyik dal is jut róla eszükbe.
3: Így van. Az Kinek mondjam el a vétkeimet című dal igazi mérföldkő lett a magyar könnyűzenében.
2: És nem véletlenül ezzel a dallal képviseltem Magyarországot az 1994-es Eurovíziós Dalfesztiválon.
3: Ráadásul fantasztikus eredményt ért el, a negyedik helyen végzett, ami hosszú éveken át Magyarország egyik legsikeresebb Eurovíziós szereplése volt.
2: Friderika már egészen fiatalon megmutatta különleges hangját, sokan azért szeretik, mert előadásmódja mindig őszinte, visszafogott és érzelmekkel teli.
3: Nem a látványosságra épített, hanem arra, hogy a dalok valóban megszólítsák a hallgatókat, talán éppen ezért maradtak időtállóak a felvételei.
2: Az évek során több sikeres albuma is megjelent, és olyan dalokkal ajándékozta meg a közönséget, amelyek ma is szívesen felcsendülnek a rádióban.
3: Bár ma már ritkábban szerepel a nyilvánosság előtt, a neve máig egyet jelent a tiszta hanggal, az igényes

0: nével és az őszinte előadásmóddal.
1: És talán ez az igazi titka, nem kell mindig a leghangosabbnak lenni ahhoz, hogy valaki maradandót alkosson.
0: Így van, egy szép dallam és egy hiteles előadás sokszor évtizedekkel később is képes megérinteni az embereket.
1: Most pedig hallgassunk meg egy dalt Friderikától, és idézzük fel együtt ezt a különleges zenei világot.
0: Ez volt a zenetörténeti morzsák.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.

0: 25.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
4: Folytatjuk a Tisza hangját, és most egy kis időutazásra hívjuk Önöket.
5: Mindig szeretem ezt a rovatot, mert ilyenkor rájövünk, hogy egyetlen nap alatt is mennyi minden történhet a világban.
4: Nézzük, mit írt a történelem könyve július 30-ára.
5: Kezdjük rögtön a sporttal. 1930-ban ezen a napon rendezték meg az első labdarúgó világbajnokság döntőjét, amelyen Uruguay 4-2-re legyőzte Argentínát. Ezzel Uruguay lett a

0: futballtörténelem első világbajnoka.
1: Érdekes belegondolni, hogy akkor még senki sem sejtette, hogy a világbajnokság egyszer a világ egyik legnézettebb sporteseménye is lesz.
0: Ugorjunk egy nagyot az időben. 1947. július 30-án született Arnold Schwarzenegger, aki testépítőként lett világhírű, majd Hollywood egyik legismertebb akciófilm sztárja, később pedig Kalifornia kormányzója is volt.
1: Kevés ember mondhatja el magáról, hogy mennyire különböző területeken is történelmet írt.
0: A filmek rajongói számára is különleges ez a nap. 1970. július 30-án született Christopher Nolan, akinek olyan világsikerek köszönhetők, mint az Eredet a csillagok között, vagy az Oppenheimer.
1: És maradjunk még egy pillanatra a kultúránál. 1818-ban ezen a napon született Emily Brontë, az Üvöltő szelek című klasszikus regény szerzője, amely ma is a világirodalom egyik legismertebb alkotása.
0: Látszik, hogy július 30-a igazán eseménydús nap volt a történelemben. Sport, irodalom, film, mindenből jutott egy kis érdekesség.
1: És ki tudja, lehet, hogy egyszer valaki majd a mai napról is mesél, ugyanígy sok-sok év múlva.
0: Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon rovatunk, de nem menjenek messzire, mert a Tisza hangja folytatódik érdekes témákkal, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Másik, legjobb zenéjét. Okay,
1: ready? No. This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Folytatjuk a Tisza hangját, és kinyitjuk a Panda Kuckó ajtaját.
5: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet, állatorvosi ambulancia, Magyar Kanizsa, Gesztenye Fasor 90/A, ahol szeretettel és szakértelemmel várják kis kedvenceiket.
4: Zenobia, figyelted már, hogy séta közben a kutyák néha hosszú percekig szimatolnak egyetlen helyen?
5: Persze, mi már mennénk tovább. Ők pedig még mindig egy bokor körül nyomoznak.
4: Pedig ilyenkor valójában dolgoznak a kutyák számára a szaglás, a legfontosabb érzék, így fedezik fel a világot.
5: Éppen ezért nem baj, ha néha hagyjuk őket nyugodtan szimatolni. Ez nem időhúzás, hanem igazi szellemi elfoglaltság.
4: Sőt, én nagyon sokszor azt is mondtam, amikor sétáltunk, hogy igen, ez pont olyan, mintha keresztrejtvényt fejtene. Egy alapos szimatolás séta sokszor jobban lefárasztja őket, mint egy hosszú futás.
5: De otthon is készíthetünk nekik egyszerű szimatjátékot. Rejtsünk el néhány jutalomfalatot a lakásban vagy a kertben, és hagyjuk, hogy az orruk vezesse őket.
4: Nem kerül semmiben, mégis remegő, fejleszti a kutya koncentrációját, önbizalmát és leköti a felesleges energiát.
5: Esős napokon pedig különösen jó program lehet az egész családnak.
4: A legnagyobb jutalom pedig az lesz, amikor egy elégedett, boldog kutyus nyugodtan lepihen a játék után.
5: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet állatorvosi ambulancia, Magyar Kanizsa, Gesztenye Fasor 90/A, ahol kedvenceik egészsége mindig az első.
4: Mi pedig hamarosan újabb érdekes rovattal folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Zenobia szerintem sok szőkehajú hölgy ismeri azt az érzést, amikor a fodrásztól gyönyörű, hamvas szőkehajjal jön haza, aztán pár hét múlva egyszer csak sárgás lesz.
4: Bizony, és ilyenkor sokan azt hiszik, hogy rossz festéket használt a fodrász, pedig a legtöbbször nem erről van szó.
3: A szőkehaj legnagyobb ellensége lehet a napsütés, a klóros medencevíz, a sós tengervíz.
4: Kezdjünk meg a kemény csapvízről sem, a benne lévő ásványi anyagok is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a haj elveszítse a szép hideg árnyalatát.
3: A jó hír viszont az, hogy ezen lehet segíteni.
4: Igen, egy minőségi lila vagy ezüst sampon segíthet semlegesíteni a sárgás tónusokat, de csak az ajánlott ideig hagyjuk a hajon, mert túl gyakori használat mellett a haj akár lilás árnyalatot is kaphat.
3: Nagyon fontos a hidratálás és a festett szőkehaj érzékenyebb, ezért érdemes rendszeresen tápláló pakolást vagy hajmaszkot használni.
4: Ha pedig sok időt töltünk a napon, viseljünk kalapot vagy használjunk UV védelmet is nyújtó hajápoló terméket, a hajunknak is szüksége van védelemre.
3: És talán a legfontosabb tanács, ha úgy érezzük, hogy a hajunk színe már nagyon megváltozott, ne próbáljuk otthon újra festeni, inkább kérjük ki egy fodrász véleményét, mert sokkal könnyebb megőrizni a szép szőke árnyalatot, mint később helyrehozni.
4: Egy kis odafigyeléssel a festett szőke haj sokáig megőrizheti ragyogását és egészséges fényét.
3: Mi pedig hamarosan újabb érdekes témákkal folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán, nem sokára jövünk a horoszkóppal Pandás módra.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Radio. Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Na, Zenóbia, bevallom, mindig kíváncsi vagyok erre a rovatra.
5: Sejtettem, bár ismerlek, ha valami nagyon jót mond a horoszkóp, akkor egész nap arra hivatkozol.
4: Persze, ha meg kevésbé jó,
5: akkor azt mondod, hogy ez csak egy játék.
4: Pontosan, és ezt a hallgatóinknak is elmondjuk, ez a horoszkóp pandás módra nem jóslás, csak egy kis vidám útra való a mai napra.
5: Nézzük, mit üzennek ma játékosan a csillagok.
4: Kors ma tele lesz energiával, csak arra figyelj.
5: Dobhatja a napját, fogadja mosollyal.
4: Ékrák, valaki ma kíváncsi lesz a véleményére, mondja el bátran.
5: Rák, ma a türelem lesz a legerősebb fegyvere, még akkor is, ha néha nehéz.
4: Oroszlán, ma könnyen, ön lehet a társaság lelke.
5: Szűz, engedjen egy kicsit a tökéletességből, néha a spontán pillanatok a legszebbek.
4: Jöjjenek a következő csillagjegyek.
5: Mérleg, egy régi terv ma új lendületet kaphat.
4: Skorpió, bízzon önmagában, sokkal többre képes, mint gondolja.
5: Nyilas, egy mosoly vagy egy kedves szó ma visszatalál önhöz.
4: Bak, lépésről lépésre haladjon, a nagy sikerek és kis lépésekkel kezdődnek.
5: Vízöntő, ma egy új ötlet, akár egy izgalmas kaland kezdete is lehet.
4: Halak, figyeljen a megérzéseire, ma könnyen ráérezhet a legjobb megoldásra.
5: Na, Andrea, rád melyik illett a legjobban?
4: Én inkább mindegyikből kérek egy kicsit.
5: Akármelyik csillagjegyben is születtek, kívánjuk, hogy a mai napjuk legyen könnyed, vidámabb és tele kellemes meglepetésekkel.
4: Mi pedig már is folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, következik a mosolycsomag és benne a kabaré.
3: A horoszkópot a Palicsi nyers cipészet támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson.

0: kereskedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
1: Üdvözöljük! Ön a Kinyírő Kórház hangeri sebészetét hívta. Köszönjük, hogy rosszul léte során minket választott. Tájékoztatjuk, hogy beszélgetését rögzítjük, a műtét előtt önt is. Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét, hogy a várólisták miatt megnövekedett a várakozási idő. Műtétje fontos számunkra, javasoljuk, ismételje meg rosszul létét egy későbbi időpontban. Amennyiben folytatni szeretné hívását, kérjük válasszon az alábbi menüpontok közül. Akciós operációk 1-es gomb. Műhiba bejelentés 2-es gomb. Felhívjuk szíves figyelmét az online ügyintézésre, melynek során akár a várólista élére is kerülhet. Kérjük, adja meg tajszámát. Amennyiben nem tudja fejből tajszámát, úgy kérjük, adja meg elműs ügyfélszámát. Köszönjük. Hamarosan érkezik a mentő. Ha szeretné, hogy biztosan a kijelölt kórházba szállítsák, kérjük válassza a kártyás fizetés opciót. Amennyiben volt már térdműtétje, úgy platina kártyával is fizethet. Köszöntjük Önt a Kinyírő Kórház 26-os kórtermében. Kérjük, helyezkedjen el kényelmesen, és élvezze az operáció előtti izgalmakat. Hamarosan érkezik Judit, az Ön anesteziológusa, aki beadja az altató injekciót. Köszönjük, hogy a Tortura Kft. Injekcióját választotta. A Tortura Kft. Altatóival igazi élmény a műtét. Ébredéskor pedig úgy érzi majd magát, mint a frissen mosott ruha. Tortúra injekciók. A biztonságos használatról olvassa el a betegtájékoztatót, attól biztosan elalszik. Béla, Ön még nem alszik, ezért kérjük, tekintse meg akciós ajánlatainkat. Mióma. A legjobb napi ajánlatok a sebészeten. Egyet fizet, kettőt kap akció. Ha november 20-áig jelentkezik bármilyen műtétre, egy beavatkozás áráért kétszer is megoperáljuk. Hallasd a hangod a Kinyírő Kórházban. Popzenész vagy véletlenül billentyűs? Yamaha és korkszív billentyűk akciós operációval. Kedves Béla, most betoljuk a műtőszobába, ahol már várja Önt a sebész, dr. Sziráki László. Hamarosan kezdődik tehát a műtét, előtte azonban reklám. Dr. Sziráki László vagyok, sebész, 30 éve foglalkozom operációval, hát most már csak sikerült. Uram, ugye Ön alkoholista?
2: Igen, doktor úr.
1: Akkor Önnek való a Teledonor legújabb készüléke, a MyPhone. Öntől eltérően egy töltéssel több napig is kibírja. Kedves Béla, már is kezdődik az operáció, előtte azonban egy kis ízelítő további beavatkozásainkból. 15 órától csak itt, csak Önöknek vizeletvizsgálat. Figyelem, a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2-es műtőben. Novai János tegnap műtötték, de nem kellett volna. János operációját közkívánatra megismételjük. Kedves Béla, az Ön műtétje már is kezdődik. Béla. Kedves Béla. Kapcsoljuk a Facebookot. Kedves testvérek. Azért jelentkeztünk ma be, hogy Kohári Béla kedves felhasználónkat végre töröljük. Bélát 3,5 évi Facebook tagság után magához szólította a szerver. Béla jó felhasználó volt, a körleveleket mindig tovább küldte, lájkolt minden cicás képet, és a hirdetésekre is gyakran rákattintott. Béla temetését a YouTube élőben közvetíti. Előtte azonban reklám.
0: A mosolycsomag rovat támogatja. Szeretné biztonságban tudni járművét az utakon? Látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem talál.

0: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Elindultak az őszi talajmunkák Vajdaságban. A nyári betakarítás után egyre több gazdaságban kezdődtek meg az őszi vetést megelőző talajmunkák. A szakemberek szerint a most elvégzett előkészítés nagyban befolyásolja a következő évi termés minőségét. Több kerékpáros járőr vigyáz a közlekedésre. A nyári időszakban több vajdasági településen kerékpáros rendőrök is segítik a közlekedés biztonságát. Elsősorban a parkokban, kerékpárutakon és a forgalmasabb városrészekben teljesítenek szolgálatot. Nyáron is népszerűek a könyvtárak, sokan választják a nyári kikapcsolódás egyik legegyszerűbb formáját, az olvasást. A helyi könyvtárakban gyermek és felnőtt könyvek széles választéka várja az érdeklődőket, így a vakáció idején is érdemes betérni egy új olvasmányért. Egyre többen fedezik fel a kisebb magyar településeket. A nyári kirándulások során egyre népszerűbbek a kisebb városok és falvak, ahol helyi termékek, kézműves vásárok és családias hangulat várja a látogatókat. Egyre több városban alakítanak ki virágos mélegelőket. Európa számos településén a hagyományos gyep helyett virágos réteket telepítenek, amelyek segítik a méheket és más beporzó rovarokat. Ezek a zöld területek nem csak hasznosak, hanem látványosabbá is teszik a városokat. Panda ajánló. Ha még nincs hétvégi programjuk, ajánlunk egy különleges élményt. Augusztus 1-én szombaton Oromon falunap. A látogatókat egésznapos családi programok, gyermekfoglalkozások, sportversenyek, kézműves kirakodó, helyi finomságok és esti zenés műsor várja. A falunap kiváló alkalom arra, hogy a család minden tagja kellemesen töltse el a hétvégét, és találkozzon régi ismerősökkel. Ezen a napon, július 30-án ünnepeljük a Barátság Nemzetközi Napját, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a figyelmesség, a bizalom és az egymásra fordított idő teszi igazán értékessé emberi kapcsolatainkat. A nap jó híre! Nyáron egyre több közösségi rendezvény hozza össze a családokat és a baráti társaságokat Vajdaságban. A helyi események nem csak szórakozást kínálnak, hanem erősítik az összetartozás érzését is. A nagy melegben a szobanövényeket érdemes inkább kora reggel vagy késő este meglocsolni, így a víz kevésbé párolog el, és a növények is jobban hasznosítják a nedvességet. Miért szereti a csütörtököt mindenki? Mert már hallani, ahogy közeledik a péntek. Panda Radar, képben a világgal.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
2: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
3: Šef Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
4: Ez volt a reklám.

Jó reggelt kívánunk, nézzük, miről ír a mai Magyar Szó. A címlap vezető híre szerint rendkívüli hőség és alacsony vízállás nehezíti a mindennapokat Vajdaságban. A meteorológusok szerint a következő napokban akár 40 Celsius fokig is emelkedhet a hőmérséklet, miközben a Duna vízszintje tovább csökken. A szakemberek fokozott óvatosságra intik a lakosságot, és arra kérnek mindenkit, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg ne tartózkodjanak a tűző napon. Belpolitikai hír, hogy meghiúsult a szerb kormány elleni bizalmatlansági indítvány, így a kabinet folytathatja munkáját. A parlamenti vita ugyanakkor ismét ráira nyitotta a figyelmet az ország előtt álló legfontosabb feladatokra. Zentáról aggasztó hír érkezett, vizsgálják a Városháza kupolájának a vakolatomlását. A leszakadt vakolat miatt szakértők vizsgálják az épület állapotát és keresik az omlás okát. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Sporthírként a lap a Bezdáni Dunáv Kajaklub újabb sikeréről számol be. A fiatal versenyzők ismét kiváló eredményeket értek el nemzetközi megmérettetésen, bizonyítva, hogy kitartó munkával és összefogással valóban bajnokok születhetnek. Kulturális témában megismerhetjük Kucsera Noémi gitárművészt, aki szerint a zene nem kötelesség, hanem öröm és önkifejezés. A cikk betekintést nyújt pályafutásába és művészi hitvallásába. Ez volt a Magyar Szó mai lapszemléje, itt a Panda Rádióban, mindannyiunk hangján.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tiszatangó hajózási vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tiszatangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
4: Van valami különleges a Tiszában, akárhányszor ránézek, mindig más arcát mutatja.
5: Én pedig mindig azon gondolkodom, hogy milyen nyugodtan kanyarog, mintha soha nem sietne sehova.
4: És tudod, miért ilyen kanyargós?
5: Bevallom, gyerekkoromban azt hittem, csak így sikerült megrajzolni a térképen.
4: Pedig ennek nagyon érdekes oka van, a Tisza az egyik leglassabban folyó nagy folyó Európában, ahogy évszázadokon át haladt az Alföld síkvidékén, mindig a legkönnyebb utat kereste.
5: Ezért alakult ki az a rengeteg nagy ív és kanyar, amit a folyó mentén ma is láthatunk.
4: Amikor a víz a kanyar külső oldalán gyorsabban haladott, folyamatosan mossa a partot.
5: A belső oldalon viszont lelassul, és apránként homokot, kavicsot, iszapot rak le.
4: Így a folyó évről évre szinte észrevétlenül alakítja a saját medrét.
5: Hihetetlen belegondolni, hogy a természet milyen türelmes építész.
4: És talán éppen ezért szeretjük annyira a Tiszát, nincs benne kapkodás.
5: Arra tanít bennünket, hogy nem mindig a legrövidebb út a legszebb.
4: Néha egy kis kerülő, egy hosszabb kanyar vagy egy lassabb tempó adja a legszebb élményeket.
5: Talán ezért olyan jó néha csak leülni a partján és figyelni, ahogy csendesen halad tovább.
4: A Tisza ma is ugyanúgy mesél azoknak, akik szánnak rá néhány nyugodt percet,

0: Mi pedig hamarosan újabb érdekes rovatokkal folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Tartsanak velünk továbbra is!
1: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Here we go.
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: Na, Zenóbia, csuk be, légy szíves, egy pillanatra a szemed.
7: Megvan, mi következik?
6: Érzed a lágy szellőt, hallod a sirályokat, a hullámok halk csobogását, és a friss lángos illatát érzed?
7: Na jó, most már biztos, hogy a Balatonnál járunk.
6: Pontosan, ma az Utazzunk Együtt rovatban Magyarország nyári fővárosába, Siófokra látogatunk.
7: Szerintem nincs olyan ember, akinek ne lenne legalább egy szép balatoni emléke.
6: Siófok sokan a pezsgő nyári élet miatt szeretik, de szerintem sokkal többet tud ennél.
7: Reggel például csodálatos végig sétálni a Petőfi sétányon, amikor még csendes a város, és a Balaton szinte tükörként ragyog.
6: Aztán ott van a kikötő, én órákig tudnám nézni a vitorlásokat.
7: És persze kihagyhatatlan egy hajó kirándulás is. A Balatonról egészen más arcát mutatja Siófok.
6: Ha pedig valaki szereti a panorámát, mindenképpen érdemes felmenni a híres víztoronyba. Onnan szinte az egész város és a tó is belátható.
7: És beszéljünk az esti hangulatról is. Amikor a nap lassan lebukik a Balaton fölött, a part narancssárga és aranyszínekbe öltözik.
6: Ilyenkor az ember csak leül egy padra, nézi a vizet, és hirtelen rájön, hogy milyen kevés is kell a feltöltődéshez.
7: Na és persze, balatoni nyár lángos nélkül?
6: Az szinte elképzelhetetlen.
7: Akár egy hosszú hétvégére, akár egy egész nyaralásra érkezünk, Siófok mindig tud valami újat mutatni.
6: Ha pedig még nem jártak ott, írják fel a bakancslistára, lehet, hogy éppen ez lesz a következő közös családi kirándulások.
7: Mi pedig folytatjuk további érdekes rovatokkal, a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!
5: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
1: Zenóbia, figyelted már, hogy vannak emberek, akik szinte mindig ugyanazokat a színeket viselik?
2: Igen, van, aki egész gardróbját feketére építi, más pedig elképzelhetetlen egy élénk színű ruha nélkül.
1: És érdekes módon ez sokszor nem is tudatos döntés.
2: Bizony, a színek nem csak jól állhatnak nekünk, hanem a hangulatunkat is tükrözhetik.
1: Például a kék sokak számára a nyugalmat és a megbízhatóságot jelenti.
2: A sárga gyakran az optimizmus és a vidámság színe, míg a zöldet sokan a természet
1: észrevétlenül viselni.
2: Így van, erőt, magabiztosságot és lendületet sugároz. Nem véletlen, hogy sokan fontos eseményeken választják.
1: És a fekete?
2: Az örök klasszikus, elegáns időtálló és szinte minden alkalomra jó választás.
1: A legjobb pedig az, hogy a divat ma már nem arról szól, hogy mindig a trendeket kövessük,
2: sokkal inkább arról, hogy jól érezzük magunkat abban, amit viselünk, mert ha jól érezzük magunkat, az kívülről is látszik.
1: Szóval, ha ma reggel a kedvenc színét választotta, lehet, hogy nem csak a ruháját, hanem a hangulatát is felöltötte.
2: A divat nem csak arról szól, mit viselünk, hanem arról is, hogyan érezzük magunkat benne.
1: Mi pedig hamarosan újabb érdekes rovattal folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
0: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
4: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték, 3 az

0: 2021-ben 0,75-ös 779 dinár darabja, építési fólia 170 dinár kilogramja, Petőfi Sándor 37 zenta, telefon 814-954, Rommel, zenta. Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
1: Ez volt a reklám.

0: music's awesome.
1: On the radio. Száz három öt.
0: Hit music.
2: Hit music.
0: Hit music.
1: Panda Rádió.
3: Folytatjuk a Tisza hangját, és most következik a biztosítási percek.
4: A rovat támogatója a DDOR biztosító, mert a nyugalom sokszor már az utazás előtt elkezdődik.
3: Zenobian, biztos vagyok benne, hogy sokan átéltek már ilyet, hetek óta várják a nyaralást, minden be van pakolva, aztán az indulás előtti este valami váratlan történik.
4: Sajnos igen, egy hirtelen betegség, egy baleset, vagy akár az autó meghibásodása is keresztül húzhatja a terveinket.
3: Ilyenkor az ember nem csak bosszankodik, hanem sokszor az is eszébe jut, vajon mi lesz a már lefoglalt szállással, vagy az előre kifizetett programokkal.
4: Éppen ezért érdemes még az utazás előtt átgondolni, milyen biztosításra lehet szükségünk, nem azért, mert bajra számítunk, hanem azért, hogyha mégis történik valami, ne maradjunk egyedül a problémával.
3: Hiszen a legjobb nyaralás az, amikor nem azon gondolkodunk, mi lesz, ha valami nem a tervek szerint alakul.
4: Pontosan. Egy jól megválasztott biztosítás sok kellemetlenségtől megkímélhet, így mi valóban a pihenésre és az élményekre koncentrálhatunk.
3: A biztonság nem mindig látványos, de amikor szükség van rá, akkor értékeljük igazán.
4: Ezért is érdemes időben tájékozódni és olyan megoldást választani, amely a saját utazási terveinkhez illik.
3: A biztosítási percek rovat támogatója a DDOR biztosító, amely segít, hogy nagyobb nyugalommal indulhassunk útnak.
4: Mi pedig elérkeztünk a műsorunk végéhez, de maradjanak velünk, mert hamarosan híradóval, riportokkal és sok jó zenével várjuk Önöket.

És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Aranyjelovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta Profivet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. Profivet veterinarska ambulanta.
2: Es wurde reklamiert.

0: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš, napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
2: Júliusi kínálatunk az Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Erős és tartós hőhullámra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet és a Belügyminisztérium. Ismét 40 Celsius fok lehet vidékünkön, a lakosságot SMS-ben is tájékoztatták az extrém időjárásról. A jelenlegi előrejelzések szerint a hőhullám augusztus első 10 napjában végig kitart, és augusztus 5-e és 8-a között lesz a legerősebb, amikor az ország legtöbb részén 40 fok körüli legmagasabb nappali hőmérséklet várható. A városi területeken trópusi éjszakákra is számítani kell, a legalacsonyabb hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. A tartósan rendkívül magas hőmérséklet miatt felhalmozódik a hőterhelés, ami jelentősen növeli az egészségügyi kockázatokat. A legnagyobb veszélyt a hőguta, a napszúrás és a kiszáradás jelenti. Különösen veszélyeztetettek a legérzékenyebb csoportok, a gyermekek, az idősek, a krónikus betegek, a várandós nők, valamint azok, akik a szabadban dolgoznak vagy tartózkodnak. Ajánlott kerülni a közvetlen napsugárzás 10 és 17 óra között, amikor a levegő hőmérséklete és az UV-sugárzás a legerősebb. Emellett fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, és amikor csak lehetséges, a hűvös helyiségekben való tartózkodás. A sűrűn beépített városi területeken, különösen a forgalmi dugókban, valamint az aszfalt, a beton és más mesterséges felületek erős felmelegedésének kitett övezetekben a hőterhelés még intenzívebb lesz. Ez tovább növeli a szervezet túlmelegedésének és az érzékeny csoportok egészségi állapotának romlásának kockázatát. Rendkívül kedvező feltételek a szabadtéri tüzek kialakulásához és terjedéséhez. A tartós hőség, valamint a növényzet és a talaj kiszáradása jelentősen növeli a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélyét. Különösen veszélyeztetettek az erdők, a mezőgazdasági területek, az alacsony növényzettel borított területek és az elhanyagolt földek. Ilyen körülmények között a tüzek még gyenge szél esetén is gyorsan tovább terjedhetnek, ami jelentősen megnehezíti megfékezésüket és eloltásukat. Az elhúzódó hőhullám jelentős terhelést ró az elektromos energia rendszerre, mivel a hűtés miatt megnő az áramfogyasztás, miközben a vízellátással szembeni igények is emelkednek. A magas hőmérséklet az aszfaltburkolatok deformálódását és felpuhulását okozhatja, növeli a motorok túlmelegedésének és a gumiabroncsok meghibásodásának kockázatát, valamint a közlekedési balesetek valószínűségét is, mivel a hőség csökkenti a közlekedők koncentrációját. A vasúti közlekedésben az acélsínek extrém felmelegedése miatt megnő a sínek hőtágulásából eredő deformáció veszélye, ezzel párhuzamosan a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben is jelentős hőstressz várható, amely kedvezőtlenül befolyásolja a növénytermesztést, az állatok egészségét és a termelékenységet. Két gázerőművet helyezett próbaüzembe a szerbiai kőolajipari vállalat Banátban, az egyiket Banátszkó Milosevón, a másikat pedig Szerbcsernyén. Ez lehetővé tette az elektromos áram termelését a korábban kihasználatlan gázkészletek aktiválásával. A beruházások értéke mintegy 2 milliárd dinár, a létesítmények teljes beépített teljesítménye pedig 5 megawatt. A Banátszkó Milosevó kiserőmű évente 21 gigawattóra, míg a szerb csenyei 19,5 gigawattóra áramot képes termelni, ami csak nem 8000 átlagos háztartás ellátására elegendő. A beruházásoknak köszönhetően lehetőség nyílt az eddig fel nem használt gázból történő áramtermelés növelésére, miközben csökken a káros anyagok levegőbe jutása, és javul az energiahatékonyság, közölte a NISZ. A vállalat 2013 óta valósítja meg az olaj és a gázmezőkön található kiserőművek építési projektjét a működési hatékonyság növelése érdekében. Ötvenezer befejezetlen építkezés Szerbiában. Ennyit tartanak nyilván, ezért az állam harmadik alkalommal is meghosszabbította a kivitelezések befejezési határidejét. A félbemaradt beruházások hátterében engedélyezési problémák, rendezetlen tulajdonviszonyok, valamint a beruházók csődje áll. Belgrádban 55, Nisben pedig 10 elhagyott építkezést vettek nyilvántartásba. Szakértők szerint egyes befektetők szándékosan halogatják a munkálatok befejezését, mert az építési szabályok módosítására várnak, miközben más európai országokban pénzbírsággal és magasabb adókkal ösztönzik a beruházókat a befejezésre, Szerbiában eddig egyetlen felelőtlen befektetőt sem büntettek meg. A szerbiai háztartások 2025-ben átlagosan havi 7216 dinárt költöttek elektronikus kommunikációs szolgáltatásokra. Derült ki a távközlési és postai szolgáltatásokat szabályozó hatóság adataiból. Ebben beletartozik a vezetékes és mobiltelefon, az internet, a kábeltelevízió, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatási díj is. A legnagyobb tételt a mobiltelefon előfizetés jelentette, csak nem 2643 dinárral. Ezt követte a kábeltelevízió és az internet. A teljes kommunikációs kosár a tavalyi és szerbiai átlagbér 6,6%-át tette ki. Az internetet és a kábeltévét nem tartalmazó alapcsomag havi átlagos költsége 1410 dinár volt, ami az átlagkereset 1,29%-ának felel meg.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az előző napban 85 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 40 ember sérült meg. Egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyben egy ember sérült meg. A nyári turisztikai szezon elkezdődött, amelynek keretében a Vezess kipihenten kampányt hajtják végre, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés veszélyeire az utazás megtervezésének és kipihenten útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal megelőzzék a baleseteket az utakon a nyári szezonban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzéseket és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
3: A mai napon túlnyomóan napos, száraz és meleg idő várható. Az égen csupán kevés gomoly felhő jelenhet meg, csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 35 fokot. A légmozgás többnyire gyenge, időnként mérsékelt lesz, a napsütés pedig erős UV-sugárzással párosul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 135, Zentánál 214 cm magas. A mai napon is a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet, front nem lesz térségünkben. A melegfrontra, melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás ingadozás rosszul léphet fel, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság, és csökkenhet a koncentráció képességük is. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Dok se fudbalska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
3: Es wurde reklamiert.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Elindultak az őszi talajmunkák Vajdaságban. A nyári betakarítás után egyre több gazdaságban kezdődtek meg az őszi vetést megelőző talajmunkák. A szakemberek szerint a most elvégzett előkészítés nagyban befolyásolja a következő évi termés minőségét. Több kerékpáros járőr vigyáz a közlekedésre. A nyári időszakban több vajdasági településen kerékpáros rendőrök is segítik a közlekedés biztonságát. Elsősorban a parkokban, kerékpárutakon és a forgalmasabb városrészekben teljesítenek szolgálatot. Nyáron is népszerűek a könyvtárak, sokan választják a nyári kikapcsolódás egyik legegyszerűbb formáját, az olvasást. A helyi könyvtárakban gyermek és felnőtt könyvek széles választéka várja az érdeklődőket, így a vakáció idején is érdemes betérni egy új olvasmányért. Egyre többen fedezik fel a kisebb magyar településeket. A nyári kirándulások során egyre népszerűbbek a kisebb városok és falvak, ahol helyi termékek, kézműves vásárok és családias hangulat várja a látogatókat. Egyre több városban alakítanak ki virágos mélegelőket. Európa számos településén a hagyományos gyep helyett virágos réteket telepítenek, amelyek segítik a méheket és más beporzó rovarokat. Ezek a zöld területek nem csak hasznosak, hanem látványosabbá is teszik a városokat. Panda ajánló. Ha még nincs hétvégi programjuk, ajánlunk egy különleges élményt. Augusztus 1-én szombaton Oromon falunap. A látogatókat egésznapos családi programok, gyermekfoglalkozások, sportversenyek, kézműves kirakodó, helyi finomságok és esti zenés műsor várja. A falunap kiváló alkalom arra, hogy a család minden tagja kellemesen töltse el a hétvégét, és találkozzon régi ismerősökkel. Ezen a napon, július 30-án ünnepeljük a Barátság Nemzetközi Napját, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a figyelmesség, a bizalom és az egymásra fordított idő teszi igazán értékessé emberi kapcsolatainkat. A nap jó híre. Nyáron egyre több közösségi rendezvény hozza össze a családokat és a baráti társaságokat Vajdaságban. A helyi események nem csak szórakozást kínálnak, hanem erősítik az összetartozás érzését is. A nagy melegben a szobanövényeket érdemes inkább kora reggel vagy késő este meglocsolni, így a víz kevésbé párolog el, és a növények is jobban hasznosítják a nedvességet. Miért szereti a csütörtököt mindenki? Mert már hallani, ahogy közeledik a péntek. Panda Radar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: úton van, a határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáit teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arengyelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kis állat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Ez volt a reklám.

0: fél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Erős és tartós hőhullámra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet és a Belügyminisztérium. Ismét 40 Celsius fok lehet vidékünkön, a lakosságot SMS-ben is tájékoztatták az extrém időjárásról. A jelenlegi előrejelzések szerint a hőhullám augusztus első 10 napjában végig kitart, és augusztus 5-e és 8-a között lesz a legerősebb, amikor az ország legtöbb részén 40 fok körüli legmagasabb nappali hőmérséklet várható. A városi területeken trópusi éjszakákra is számítani kell, a legalacsonyabb hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. A tartósan rendkívül magas hőmérséklet miatt felhalmozódik a hőterhelés, ami jelentősen növeli az egészségügyi kockázatokat. A legnagyobb veszélyt a hőguta, a napszúrás és a kiszáradás jelenti. Különösen veszélyeztetettek a legérzékenyebb csoportok, a gyermekek, az idősek, a krónikus betegek, a várandós nők, valamint azok, akik a szabadban dolgoznak vagy tartózkodnak. Ajánlott kerülni a közvetlen napsugárzás 10 és 17 óra között, amikor a levegő hőmérséklete és az UV-sugárzás a legerősebb. Emellett fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, és amikor csak lehetséges, a hűvös helyiségekben való tartózkodás. A sűrűn beépített városi területeken, különösen a forgalmi dugókban, valamint az aszfalt, a beton és más mesterséges felületek erős felmelegedésének kitett övezetekben a hőterhelés még intenzívebb lesz. Ez tovább növeli a szervezet túlmelegedésének és az érzékeny csoportok egészségi állapotának romlásának kockázatát. Rendkívül kedvező feltételek a szabadtéri tüzek kialakulásához és terjedéséhez. A tartós hőség, valamint a növényzet és a talaj kiszáradása jelentősen növeli a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélyét. Különösen veszélyeztetettek az erdők, a mezőgazdasági területek, az alacsony növényzettel borított területek és az elhanyagolt földek. Ilyen körülmények között a tüzek még gyenge szél esetén is gyorsan tovább terjedhetnek, ami jelentősen megnehezíti megfékezésüket és eloltásukat. Az elhúzódó hőhullám jelentős terhelést ró az elektromos energia rendszerre, mivel a hűtés miatt megnő az áramfogyasztás, miközben a vízellátással szembeni igények is emelkednek. A magas hőmérséklet az aszfaltburkolatok deformálódását és felpuhulását okozhatja, növeli a motorok túlmelegedésének és a gumiabroncsok meghibásodásának kockázatát, valamint a közlekedési balesetek valószínűségét is, mivel a hőség csökkenti a közlekedők koncentrációját. A vasúti közlekedésben az acélsínek extrém felmelegedése miatt megnő a sínek hőtágulásából eredő deformáció veszélye, ezzel párhuzamosan a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben is jelentős hőstressz várható, amely kedvezőtlenül befolyásolja a növénytermesztést, az állatok egészségét és a termelékenységet. Két gázerőművet helyezett próbaüzembe a szerbiai kőolajipari vállalat Banátban, az egyiket Banátszkó Milosevón, a másikat pedig Szerbcsernyén. Ez lehetővé tette az elektromos áram termelését a korábban kihasználatlan gázkészletek aktiválásával. A beruházások értéke mintegy 2 milliárd dinár, a létesítmények teljes beépített teljesítménye pedig 5 megawatt. A Banátszkó Milosevó kiserőmű évente 21 gigawattóra, míg a szerbcsernyei 19,5 gigawattóra áramot képes termelni, ami csak nem 8000 átlagos háztartás ellátására elegendő. A beruházásoknak köszönhetően lehetőség nyílt az eddig fel nem használt gázból történő áramtermelés növelésére, miközben csökken a káros anyagok levegőbe jutása és javul az energiahatékonyság, közölte a NISZ. A vállalat 2013 óta valósítja meg az olaj- és a gázmezőkön található kiserőművek építési projektjét a működési hatékonyság növelése érdekében. 50 ezer befejezetlen építkezés Szerbiában. Ennyit tartanak nyilván, ezért az állam harmadik alkalommal is meghosszabbította a kivitelezések befejezési határidejét. A félbemaradt beruházások hátterében engedélyezési problémák, rendezetlen tulajdonviszonyok, valamint a beruházók csődje áll. Belgrádban 55 nincsben pedig 10 elhagyott építkezést vettek nyilvántartásba. Szakértők szerint egyes befektetők szándékosan halogatják a munkálatok befejezését, mert az építési szabályok módosítására várnak, miközben más európai országokban pénzbírsággal és magasabb adókkal ösztönzik a beruházókat a befejezésre, Szerbiában eddig egyetlen felelőtlen befektetőt sem büntettek meg. A szerbiai háztartások 2025-ben átlagosan havi 7216 dinárt költöttek elektronikus kommunikációs szolgáltatásokra. Derült ki a távközlési és postai szolgáltatásokat szabályozó hatóság adataiból. Ebben beletartozik a vezetékes és mobiltelefon, az internet, a kábeltelevízió, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatási díj is. A legnagyobb tételt a mobiltelefon előfizetés jelentette, csak nem 2643 dinárral. Ezt követte a kábeltelevízió és az internet. A teljes kommunikációs kosár a tavalyi és szerbiai átlagbér 6,6%-át tette ki. Az internetet és a kábeltévét nem tartalmazó alapcsomag havi átlagos költsége 1410 dinár volt, ami az átlagkereset 1,29%-ának felel meg.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napban 85 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 40 ember sérült meg. Egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyben egy ember sérült meg. A nyári turisztikai szezon elkezdődött, amelynek keretében a Vezess kipihenten kampányt hajtják végre, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés veszélyeire az utazás megtervezésének és kipihenten útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal megelőzzék a baleseteket az utakon a nyári szezonban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzéseket és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos, száraz és meleg idő várható. Az égen csupán kevés gomoly felhő jelenhet meg, csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 35 fokot. A légmozgás többnyire gyenge, időnként mérsékelt lesz, a napsütés pedig erős UV-sugárzással párosul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 135, Zentánál 214 cm magas. A mai napon is a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet front nem lesz térségünkben. A melegfrontra melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás ingadozás rosszul léphet fel, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság, és csökkenhet a koncentráció képességük is. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: se, dale, okrećem sreću, pokrećem je leto na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Es vodo reklam.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. A világ tele van csodálatos helyekkel, vannak városok, amelyek nyüzsgésükkel varázsolnak el, és vannak apró csendes zugok, ahol úgy érezzük, megáll az idő, de vajon melyik lenne az a hely, ahol egyetlen napot a legszívesebben eltöltenének? Mai kérdésünk így szól, ha egyetlen napra bárhol élhetne a világon, melyik helyet választaná, és miért éppen azt? Rengeteg érdekes és szívből jövő üzenetet kaptunk, most ezek közül osztunk meg önökkel néhányat. Eleonóra írta nekünk, nekem itt pont jó, ahol most vagyunk, homok, homok, homok, Ulcény. László írta nekünk, mindenütt jó, de a legjobb sehol, ha csak egy nap, akkor megnézném a mennyországot. Mária írta nekünk, Ciprus, ott él a fiunk, csodálatos hely. Daniellától kaptuk a következő üzenetet, Olaszország, hogy miért? Mert minden évszakban más arcát mutatja, mindig gyönyörű, és a számomra legkedvesebb kettő csoda is ott van, ők pedig az unokáim. Izabella is írt nekünk, Bécs, ott él a fél családom. Egy napra Toszkánába költöznék mindig, és lenyűgöztek a szőlődombok, a kis falvak, és az a nyugalom, ami a képekről is árad. Erika írt nekünk Zentáról. A következő üzenetet Lászlótól kaptuk Magyar Kanizsáról, nekem Norvégia lenne az álmom, szeretném egyszer élőben látni a fjordokat és az északi fényt. Oromról Katalintól érkezett a következő üzenet, én egy napot a Maldív-szigeteken töltenék, csak a tenger morajlása, a napsütés és egy függőágy, ennél több nem is kellene. Mária írt nekünk Topolyáról, számomra Párizs a világ legromantikusabb városa, egy napot szívesen eltöltenék az Eiffel torony közelében egy kávézó teraszán. Adáról kaptuk Zoltántól a következő üzenetet, én Japánt választanám, mindig is érdekelt a kultúrájuk, a hagyományaik és a gyönyörű kertjeik. József is írt nekünk Magyar Kanizsáról, nekem nem is kellene messzire menni, egy napot a Tiszaparton töltenék a családommal, mert számomra ott van a világ legszebb helye. Andrea írt nekünk Horgosról, Új-Zéland lenne az úti célom, lélegzetelállító tájak, hegyek és érintetlen természet, ezt egyszer látni kell. Kispiacról Pétertől kaptuk a következő üzenetet, én Rómát választanám, szeretek történelmi helyeken sétálni, és szívesen látnám a Kolosseumot a saját szememmel. Köszönjük, hogy ma is velünk játszottak, és megosztották velünk álmaik úti célját. Jó látni, hogy a világ bármely pontjára is vágynának, a legfontosabb mégis az, hogy legyen kivel megosztani az élményeket. Holnap ismét egy új nap kérdésével várjuk Önöket itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert a legjobb zenék már is folytatódnak itt a Panda Rádióban, mindannyiunk hangján. Minden üzenet mögött egy történet van, köszönjük, hogy megosztják velünk, ez volt a nap kérdése, Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: a legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Elindultak az őszi talajmunkák Vajdaságban. A nyári betakarítás után egyre több gazdaságban kezdődtek meg az őszi vetést megelőző talajmunkák. A szakemberek szerint a most elvégzett előkészítés nagyban befolyásolja a következő évi termés minőségét. Több kerékpáros járőr vigyáz a közlekedésre. A nyári időszakban több vajdasági településen kerékpáros rendőrök is segítik a közlekedés biztonságát. Elsősorban a parkokban, kerékpárutakon és a forgalmasabb városrészekben teljesítenek szolgálatot. Nyáron is népszerűek a könyvtárak, sokan választják a nyári kikapcsolódás egyik legegyszerűbb formáját, az olvasást. A helyi könyvtárakban gyermek és felnőtt könyvek széles választéka várja az érdeklődőket, így a vakáció idején is érdemes betérni egy új olvasmányért. Egyre többen fedezik fel a kisebb magyar településeket. A nyári kirándulások során egyre népszerűbbek a kisebb városok és falvak, ahol helyi termékek, kézműves vásárok és családias hangulat várja a látogatókat. Egyre több városban alakítanak ki virágos mélegelőket. Európa számos településén a hagyományos gyep helyett virágos réteket telepítenek, amelyek segítik a méheket és más beporzó rovarokat. Ezek a zöld területek nem csak hasznosak, hanem látványosabbá is teszik a városokat. Panda ajánló. Ha még nincs hétvégi programjuk, ajánlunk egy különleges élményt. Augusztus 1-én szombaton Oromon falunap. A látogatókat egésznapos családi programok, gyermekfoglalkozások, sportversenyek, kézműves kirakodó, helyi finomságok és esti zenés műsor várja. A falunap kiváló alkalom arra, hogy a család minden tagja kellemesen töltse el a hétvégét és találkozzon régi ismerősökkel. Ezen a napon, július 30-án ünnepeljük a Barátság Nemzetközi Napját, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a figyelmesség, a bizalom és az egymásra fordított idő teszi igazán értékessé emberi kapcsolatainkat. A nap jó híre. Nyáron egyre több közösségi rendezvény hozza össze a családokat és a baráti társaságokat Vajdaságban. A helyi események nem csak szórakozást kínálnak, hanem erősítik az összetartozás érzését is. A nagy melegben a szobanövényeket érdemes inkább kora reggel vagy késő este meglocsolni, így a víz kevésbé párolog el, és a növények is jobban hasznosítják a nedvességet. Miért szereti a csütörtököt mindenki? Mert már hallani, ahogy közeledik a péntek. Panda Radar, képben a világgal.

0: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

0: Úton van, a határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópá étteremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogad.
1: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

nekoliko pari. Sestro, sestro, ja sam tvoj bolji put, kažeš

0: 13 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Erős és tartós hőhullámra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet és a Belügyminisztérium. Ismét 40 Celsius fok lehet vidékünkön, a lakosságot SMS-ben is tájékoztatták az extrém időjárásról. A jelenlegi előrejelzések szerint a hőhullám augusztus első 10 napjában végig kitart, és augusztus 5-e és 8-a között lesz a legerősebb, amikor az ország legtöbb részén 40 fok körüli legmagasabb nappali hőmérséklet várható. A városi területeken trópusi éjszakákra is számítani kell, a legalacsonyabb hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. A tartósan rendkívül magas hőmérséklet miatt felhalmozódik a hőterhelés, ami jelentősen növeli az egészségügyi kockázatokat. A legnagyobb veszélyt a hőguta, a napszúrás és a kiszáradás jelenti. Különösen veszélyeztetettek a legérzékenyebb csoportok, a gyermekek, az idősek, a krónikus betegek, a várandós nők, valamint azok, akik a szabadban dolgoznak vagy tartózkodnak. Ajánlott kerülni a közvetlen napsugárzás 10 és 17 óra között, amikor a levegő hőmérséklete és az UV-sugárzás a legerősebb. Emellett fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, és amikor csak lehetséges, a hűvös helyiségekben való tartózkodás. A sűrűn beépített városi területeken, különösen a forgalmi dugókban, valamint az aszfalt, a beton és más mesterséges felületek erős felmelegedésének kitett övezetekben a hőterhelés még intenzívebb lesz. Ez tovább növeli a szervezet túlmelegedésének és az érzékeny csoportok egészségi állapotának romlásának kockázatát. Rendkívül kedvező feltételek a szabadtéri tüzek kialakulásához és terjedéséhez. A tartós hőség, valamint a növényzet és a talaj kiszáradása jelentősen növeli a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélyét. Különösen veszélyeztetettek az erdők, a mezőgazdasági területek, az alacsony növényzettel borított területek és az elhanyagolt földek. Ilyen körülmények között a tüzek még gyenge szél esetén is gyorsan tovább terjedhetnek, ami jelentősen megnehezíti megfékezésüket és eloltásukat. Az elhúzódó hőhullám jelentős terhelést ró az elektromos energia rendszerre, mivel a hűtés miatt megnő az áramfogyasztás, miközben a vízellátással szembeni igények is emelkednek. A magas hőmérséklet az aszfaltburkolatok deformálódását és felpuhulását okozhatja, növeli a motorok túlmelegedésének és a gumiabroncsok meghibásodásának kockázatát, valamint a közlekedési balesetek valószínűségét is, mivel a hőség csökkenti a közlekedők koncentrációját. A vasúti közlekedésben az acélsínek extrém felmelegedése miatt megnő a sínek hőtágulásából eredő deformáció veszélye, ezzel párhuzamosan a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben is jelentős hőstressz várható, amely kedvezőtlenül befolyásolja a növénytermesztést, az állatok egészségét és a termelékenységet. Két gázerőművet helyezett próbaüzembe a szerbiai kőolajipari vállalat Banátban, az egyiket Banátszkó Milosevón, a másikat pedig Szerbcsernyén. Ez lehetővé tette az elektromos áram termelését a korábban kihasználatlan gázkészletek aktiválásával. A beruházások értéke mintegy 2 milliárd dinár, a létesítmények teljes beépített teljesítménye pedig 5 megawatt. A Banátszkó Milosevó kiserőmű évente 21 gigawattóra, míg a szerbcsernyei 19,5 gigawattóra áramot képes termelni, ami csak nem 8000 átlagos háztartás ellátására elegendő. A beruházásoknak köszönhetően lehetőség nyílt az eddig fel nem használt gázból történő áramtermelés növelésére, miközben csökken a káros anyagok levegőbe jutása és javul az energiahatékonyság, közölte a NISZ. A vállalat 2013 óta valósítja meg az olaj és a gázmezőkön található kiserőművek építési projektjét a működési hatékonyság növelése érdekében. 50 ezer befejezetlen építkezés Szerbiában. Ennyit tartanak nyilván, ezért az állam harmadik alkalommal is meghosszabbította a kivitelezések befejezési határidejét. A félbemaradt beruházások hátterében engedélyezési problémák, rendezetlen tulajdonviszonyok, valamint a beruházók csődje áll. Belgrádban 55 nincsben pedig 10 elhagyott építkezést vettek nyilvántartásba. Szakértők szerint egyes befektetők szándékosan halogatják a munkálatok befejezését, mert az építési szabályok módosítására várnak, miközben más európai országokban pénzbírsággal és magasabb adókkal ösztönzik a beruházókat a befejezésre, Szerbiában eddig egyetlen felelőtlen befektetőt sem büntettek meg. A szerbiai háztartások 2025-ben átlagosan havi 7216 dinárt költöttek elektronikus kommunikációs szolgáltatásokra. Derült ki a távközlési és postai szolgáltatásokat szabályozó hatóság adataiból. Ebben beletartozik a vezetékes és mobiltelefon, az internet, a kábeltelevízió, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatási díj is. A legnagyobb tételt a mobiltelefon előfizetés jelentette, csaknem 2643 dinárral. Ezt követte a kábeltelevízió és az internet. A teljes kommunikációs kosár a tavalyi és szerbiai átlagbér 6,6%-át tette ki. Az internetet és a kábeltévét nem tartalmazó alapcsomag havi átlagos költsége 1410 dinár volt, ami az átlagkereset 1,29%-ának felel meg.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napban 85 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 40 ember sérült meg. Egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyben egy ember sérült meg. A nyári turisztikai szezon elkezdődött, amelynek keretében a Vezess kipihenten kampányt hajtják végre, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés veszélyeire az utazás megtervezésének és kipihenten útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal megelőzzék a baleseteket az utakon a nyári szezonban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzéseket és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos, száraz és meleg idő várható. Az égen csupán kevés gomoly felhő jelenhet meg, csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 35 fokot. A légmozgás többnyire gyenge, időnként mérsékelt lesz, a napsütés pedig erős UV-sugárzással párosul. A tiszta vízállása Magyar Kanizsánál 135, Zentánál 214 cm magas. A mai napon is a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet front nem lesz térségünkben. A melegfrontra melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás ingadozás rosszul léphet fel, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság és csökkenhet a koncentráció képességük is. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije, odaberite svoj mundial paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám.

nap kérdése. Önök válaszoltak. A világ tele van csodálatos helyekkel, vannak városok, amelyek nyüzsgésükkel varázsolnak el, és vannak apró csendes zugok, ahol úgy érezzük, megáll az idő, de vajon melyik lenne az a hely, ahol egyetlen napot a legszívesebben eltöltenének? Mai kérdésünk így szól, ha egyetlen napra bárhol élhetne a világon, melyik helyet választaná, és miért éppen azt? Rengeteg érdekes és szívből jövő üzenetet kaptunk, most ezek közül osztunk meg önökkel néhányat. Eleonóra írta nekünk, nekem itt pont jó, ahol most vagyunk, homok, homok, homok, pulcény. László írta nekünk, mindenütt jó, de a legjobb sehol, ha csak egy nap, akkor megnézném a mennyországot. Mária írta nekünk, Ciprus, ott él a fiunk, csodálatos hely. Daniellától kaptuk a következő üzenetet, Olaszország, hogy miért? Mert minden évszakban más arcát mutatja. Mindig gyönyörű, és a számomra legkedvesebb kettő csoda is ott van, ők pedig az unokáim. Izabella is írt nekünk, Bécs, ott él a fél családom. Egy napra Toszkánába költöznék mindig, és lenyűgöztek a szőlődombok, a kis falvak, és az a nyugalom, ami a képekről is árad. Erika írt nekünk Zentáról. A következő üzenetet Lászlótól kaptuk Magyar Kanizsáról, nekem Norvégia lenne az álmom, szeretném egyszer élőben látni a fjordokat és az északi fényt. Oromról Katalintól érkezett a következő üzenet, én egy napot a Maldív-szigeteken töltenék, csak a tenger, morajlása, a napsütés és egy függőágy, ennél több nem is kellene. Mária írt nekünk Topolyáról, számomra Párizs a világ legromantikusabb városa, egy napot szívesen eltöltenék az Eiffel-torony közelében, egy kávézó teraszán. Adáról kaptuk Zoltántól a következő üzenetet, én Japánt választanám, mindig is érdekelt a kultúrájuk, a hagyományaik és a gyönyörű kertjeik. József is írt nekünk Magyar Kanizsáról, nekem nem is kellene messzire menni, egy napot a Tiszaparton töltenék a családommal, mert számomra ott van a világ legszebb helye. Andrea írt nekünk Horgosról, Új-Zéland lenne az úti célom, lélegzetelállító tájak, hegyek és érintetlen természet, ezt egyszer látni kell. Kispiacról Pétertől kaptuk a következő üzenetet, én Rómát választanám, szeretek történelmi helyeken sétálni, és szívesen látnám a Kolosseumot a saját szememmel. Köszönjük, hogy ma is velünk játszottak, és megosztották velünk álmaik úti célját. Jó látni, hogy a világ bármely pontjára is vágynának, a legfontosabb mégis az, hogy legyen kivel megosztani az élményeket. Holnap ismét egy új nap kérdésével várjuk Önöket itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert a legjobb zenék már is folytatódnak, itt a Panda Rádióban, mindannyiunk hangján. Minden üzenet mögött egy történet van, köszönjük, hogy megosztják velünk, ez volt a nap kérdése, Önök válaszoltak, itt a Panda Rádióban.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár, rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a

4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5,

0: Szép délután kívánok minden kedves hallgatónknak, köszöntöm Önöket a Panda Rádió hullámhosszán. Ez a Tisza hangja délutáni magazinja, amelyben felidézzük a mai reggel legérdekesebb témáit. Tartsanak velünk! A nap pozitív gondolata, mai közös kérdésünk így szólt: ha egyetlen napra bárhol élhetne a világon, melyik helyet választaná, és miért éppen azt? Érdekes kérdés, hiszen sokszor nem csak egy helyet választanánk, hanem egy érzést is. Egy helyet, ahol boldogok vagyunk, ahol feltöltődünk, és ahol igazán önmagunk lehetünk. Névnap köszöntő, ma a Juditokat és a Széniákat köszöntöttük. A Judit név jelentése Júdeából származó nő, míg a Szénia név görög eredetű jelentése vendégszeretet, vendégszerető. Ezúton is nagyon boldog névnapot kívánunk minden ünnepeltnek. Konyhai kalandok, ma egy igazán nyári finomság került terítékre, a karamellás csokis csiga langyos vaníliasodóval, nem csak különleges desszert, hanem egy igazi kényeztetés is, amely egy családi uzsonnát vagy hétvégi összejövetelt is emlékezetessé tehet. Zenetörténeti morzsák. Ma zenetörténeti utazásunk főszereplője Friderika volt. Az Eurovíziós Dalfesztiválon elért sikere örökre beírta a nevét a magyar könnyű zene történetébe, dalai pedig ma is sokak kedvencei. Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon? Július 30-ához is számos érdekes esemény kapcsolódik. Ezen a napon született Arnold Schwarzenegger és Christopher Nolan, filmrendező, valamint 1930-ban ezen a napon rendezték az első labdarúgó világbajnokság döntőjét. Panda kuckó, ma arról beszélgettünk, miért olyan fontos a kutyák számára a szimatolás. Számukra ez nem csupán kíváncsiság, hanem a világ megismerésének egyik legfontosabb módja. Szépség és egészségpercek, mai témánk a festett szőkehaj nyári ápolása volt. A napsütés, a klóros víz és a tenger könnyen megváltoztathatja a haj színét, ezért ilyenkor különösen fontos a megfelelő hidratálás és ápolás. Horoszkóp pandás módra. Mai üzenetünk minden csillagjegy számára ugyanaz volt. Legyünk nyitottak az új élményekre, mert néha egy váratlan pillanat hozza el a nap legnagyobb örömét. Tiszai pillanatok, ma a Tisza kanyarulatairól beszélgettünk. Kevés folyó kanyarog olyan szépen, mint a Tisza, amely évszázadok alatt maga formálta medrét, és ezzel a természet egyik legkülönlegesebb alkotásává vált. Utazzunk együtt, mai úti célunk Siófok volt. A Balaton pezsgő nyári fővárosa nem csak a strandorásról szól, hanem hangulatos sétányairól, kikötőjéről, a víztorony panorámájáról és a felejthetetlen balatoni naplementékről is. Divatpercek, ma arról beszélgettünk, hogy a ruháink színe is sokszor a hangulatunkat is tükrözik. A divat ma már nem csak a trendekről szól, hanem arról is, hogy jól érezzük magunkat abban, amit viselünk. Biztosítási percek, mai témánk az utasbiztosítás fontossága volt. Egy váratlan betegség vagy műszaki hiba könnyen átírhatja a nyaralás terveit, ezért érdemes előre gondolkodni, hogy a pihenés valóban gondtalan lehessen. Mosolycsomag, a műsor végén ismét egy vidám kabaré jelenettel búcsúzunk, mert hisszük, hogy egy jó nevetésből soha nem lehet túl sok, és néhány perc vidámság az egész délutánt szebbé teheti.
1: Gondolom ismerik a jelenséget, amikor Jenő né a hivatásos bevásárló, kezében mindenféle szatyrokkal meg a banyatankkal, hogyha húzza maga után, megszólítja a közért elé kikötött blökit, ami úgy teljesen nyugodtan úgy ül magában. Jenő né oda megy hozzá, létrejön a harmadik típusú találkozás.
2: Hát szia! Hát de drága vagy! Itt hagytok. Igen! Mindjárt jön a gazdi, igen. Hozza a ennivalót a üzletből, igen. Addig én itt maradok veled, hogy ne legyél egyedül, jó? Beszélgetünk, igen. Igen! Hát a drága vagy, egyem meg. Én is most voltam vásárolni, igen, látod, vettem dolgokat, igen. Ezt te nem szereted, ez ilyen bio műzli meg bulláta, igen. Megszagulod a szatyrot? Ne gyere, szaguld meg a szatyrot! Júj, de finom! Júj, de júj, de júj, de finom! Igen! Ott a húsi, igen! De az nem neked való, nem, nem, az biohúsi, igen! Mert a ördög Nóra is ezt tesz, igen! Vettem cica eledelt is, látod? Bio cica eledel, igen, cicáknak, igen, akiket te mindig megugattol. Cicaham, igen, igen. Nekem nincs cicám, csak most ez volt akcióban, igen. De drágom az egyemnek. Hát meg kell zabálni. Holnap megyek orvoshoz, bizony. Megyek a doktor bácsihoz, igen. Megyek kontrollra. Bizony, hát biztos téged is visz a gazdi orvoshoz. Muszáj mennem, akkor elvisznek a menhelyre, bizony. Jön a sintér, azt hozza a elektromos botot, ha nem kapod meg a oltást. Meg ha nem kapsz urit, akkor meg fogsz dögleni, bizony. Hát biztos nem akarja a gazdi, hogy megdögölj. Nem, igen, igen. Szeret téged a gazdi, igen, mindjárt jön, hozza a ennivaló. De drága vagy, szabályolok meg, ödölök.
3: Kis kutyusod lesz. Most látom.
2: Nálunk is lesz baba. Már nagyon készülődik. Megcsináltattuk a horoszkópját is, hogy legyen neki energiája. Igen. 8000 forint volt a baba horoszkóp. Igen, igen. Biztos neked is csináltat a gazdi horoszkópot. Van kutyus horoszkóp itt a újságban, amit vettem. Mi azt mondja, te biztos mérleg vagy, mert olyan mérleg kutyus vagy. Igen, de drága vagy. A kutyusok között sokan mérleg, igen. Meg a vízöntő is, na, azt mondja, mérleg, igyekezzen szót érteni a környezetében élőkkel, a bolygók tovább erősítik személyes varázsát, meg foglak zabálni. Nekem is van horoszkópom, igen, van rendes, meg kínai. A rendes azt írta, hogy ma előre kell néznem, mint máskor. A kínai szerint meg hátra. Hát én hiszek mind a kettőben, igen. Egyem azt a szép pofádat. Ja, de most meg vagy fordulva, mindegy. Na mondjál szépen valamit a néninek.
3: Wow, dögölj meg!

Köszönöm, hogy a ma délutánt is velünk töltötték. Holnap reggel 7 órától ismét jelentkezik a Tisza hangja új témákkal, érdekes történetekkel, hasznos tanácsokkal, és természetesen a legjobb zenékkel. Addig is vigyázzanak magukra, legyen kellemes estéjük, és köszönjük, hogy ma is a Panda Rádió műsorát választották. Viszont hallásra!

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
3: Ez volt a

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunkkal zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima.

0: 562 654 és Magyar Kanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
1: Ez volt a reklám.

say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

Már azt mondják, hogy nem igaz, ott jártak ők a repülők.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Erős és tartós hőhullámra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet és a Belügyminisztérium. Ismét 40 Celsius fok lehet vidékünkön, a lakosságot SMS-ben is tájékoztatták az extrém időjárásról. A jelenlegi előrejelzések szerint a hőhullám augusztus első 10 napjában végig kitart, és augusztus 5-e és 8-a között lesz a legerősebb, amikor az ország legtöbb részén 40 fok körüli legmagasabb nappali hőmérséklet várható. A városi területeken trópusi éjszakákra is számítani kell, a legalacsonyabb hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. A tartósan rendkívül magas hőmérséklet miatt felhalmozódik a hőterhelés, ami jelentősen növeli az egészségügyi kockázatokat. A legnagyobb veszélyt a hőguta, a napszúrás és a kiszáradás jelenti. Különösen veszélyeztetettek a legérzékenyebb csoportok, a gyermekek, az idősek, a krónikus betegek, a várandós nők, valamint azok, akik a szabadban dolgoznak vagy tartózkodnak. Ajánlott kerülni a közvetlen napsugárzás 10 és 17 óra között, amikor a levegő hőmérséklete és az UV-sugárzás a legerősebb. Emellett fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, és amikor csak lehetséges, a hűvös helyiségekben való tartózkodás. A sűrűn beépített városi területeken, különösen a forgalmi dugókban, valamint az aszfalt, a beton és más mesterséges felületek erős felmelegedésének kitett övezetekben a hőterhelés még intenzívebb lesz. Ez tovább növeli a szervezet túlmelegedésének és az érzékeny csoportok egészségi állapotának romlásának kockázatát. Rendkívül kedvező feltételek a szabadtéri tüzek kialakulásához és terjedéséhez. A tartós hőség, valamint a növényzet és a talaj kiszáradása jelentősen növeli a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélyét. Különösen veszélyeztetettek az erdők, a mezőgazdasági területek, az alacsony növényzettel borított területek és az elhanyagolt földek. Ilyen körülmények között a tüzek még gyenge szél esetén is gyorsan tovább terjedhetnek, ami jelentősen megnehezíti megfékezésüket és eloltásukat. Az elhúzódó hőhullám jelentős terhelést ró az elektromos energia rendszerre, mivel a hűtés miatt megnő az áramfogyasztás, miközben a vízellátással szembeni igények is emelkednek. A magas hőmérséklet az aszfaltburkolatok deformálódását és felpuhulását okozhatja, növeli a motorok túlmelegedésének és a gumiabroncsok meghibásodásának kockázatát, valamint a közlekedési balesetek valószínűségét is, mivel a hőség csökkenti a közlekedők koncentrációját. A vasúti közlekedésben az acélsínek extrém felmelegedése miatt megnő a sínek hőtágulásából termelékenységet. A beruházások értéke mintegy 2 milliárd dinár, a létesítmények teljesített teljesítménye pedig 5 megawatt. A Banackó Milosevo kiserőmű fél gigasztartás ellátására elegendő. A beruházásoknak köszönhetően lehetőség nyílt az eddig fel nem használt gázból történő áramtermelés növelésére, miközben csökken a káros anyagok levegőbe jutása és javul az energiahatékonyság, közölte a NISZ. A vállalat 2013 óta valósítja meg az olaj- és a gázmezőkön található kiserőművek építési projektjét a működési hatékonyság növelése érdekében. Ötvenezer befejezetlen építkezés Szerbiában. Ennyit tartanak nyilván, ezért az állam harmadik alkalommal is meghosszabbította a kivitelezések befejezési határidejét. A félbemaradt beruházások hátterében engedélyezési problémák, rendezetlen tulajdonviszonyok, valamint a beruházók csődje áll. Belgrádban 55, Nisben pedig 10 elhagyott építkezést vettek nyilvántartásba. Szakértők szerint egyes befektetők szándékosan halogatják a munkálatok befejezését, mert az építési szabályok módosítására várnak, miközben más európai országokban pénzbírsággal és magasabb adókkal ösztönzik a beruházókat a befejezésre, Szerbiában eddig egyetlen felelőtlen befektetőt sem büntettek meg. A szerbiai háztartások 2025-ben átlagosan havi 7216 dinárt költöttek elektronikus kommunikációs szolgáltatásokra. Derült ki a távközlési és postai szolgáltatásokat szabályozó hatóság adataiból. Ebben beletartozik a vezetékes és mobiltelefon, az internet, a kábeltelevízió, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatási díj is. A legnagyobb tételt a mobiltelefon előfizetés jelentette, csak nem 2643 dinárral. Ezt követte a kábeltelevízió és az internet. A teljes kommunikációs kosár a tavalyi szerbiai átlagbér 6,6%-át tette ki. Az internetet és a kábeltévét nem tartalmazó alapcsomag havi átlagos költsége 1410 dinár volt, ami az átlagkereset 1,29%-ának felel meg.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napban 85 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 40 ember sérült meg. Egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyben egy ember sérült meg. A nyári turisztikai szezon elkezdődött, amelynek keretében a Vezess kipihenten kampányt hajtják végre, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés veszélyeire az utazás megtervezésének és kipihenten útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal

0: megelőzzék a baleseteket az utakon a nyári szezonban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzéseket és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Időjárás.
0: A mai napon túlnyomóan napos, száraz és meleg idő várható. Az égen csupán kevés gomoly felhő jelenhet meg, csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 35 fokot. A légmozgás többnyire gyenge, időnként mérsékelt lesz, a napsütés pedig erős UV-sugárzással párosul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 135, Zentánál 214 cm magas. A mai napon is a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet, front nem lesz térségünkben. A melegfrontra, melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei. Vérnyomás ingadozás rosszul léphet fel, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság, és csökkenhet a koncentráció képességük is. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Thank you, DJ.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és három hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, get it? No.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Elindultak az őszi talajmunkák Vajdaságban. A nyári betakarítás után egyre több gazdaságban kezdődtek meg az őszi vetést megelőző talajmunkák. A szakemberek szerint a most elvégzett előkészítés nagyban befolyásolja a következő évi termés minőségét. Több kerékpáros járőr vigyáz a közlekedésre. A nyári időszakban több vajdasági településen kerékpáros rendőrök is segítik a közlekedés biztonságát. Elsősorban a parkokban, kerékpárutakon és a forgalmasabb városrészekben teljesítenek szolgálatot. Nyáron is népszerűek a könyvtárak, sokan választják a nyári kikapcsolódás egyik legegyszerűbb formáját, az olvasást. A helyi könyvtárakban gyermek és felnőtt könyvek széles választéka várja az érdeklődőket, így a vakáció idején is érdemes betérni egy új olvasmányért. Egyre többen fedezik fel a kisebb magyar településeket. A nyári kirándulások során egyre népszerűbbek a kisebb városok és falvak, ahol helyi termékek, kézműves vásárok és családias hangulat várja a látogatókat. Egyre több városban alakítanak ki virágos mélegelőket. Európa számos településén a hagyományos gyep helyett virágos réteket telepítenek, amelyek segítik a méheket és más beporzó rovarokat. Ezek a zöld területek nem csak hasznosak, hanem látványosabbá is teszik a városokat. Panda ajánló. Ha még nincs hétvégi programjuk, ajánlunk egy különleges élményt. Augusztus 1-én szombaton Oromon falunap. A látogatókat egésznapos családi programok, gyermekfoglalkozások, sportversenyek, kézműves kirakodó, helyi finomságok és esti zenés műsor várja. A falunap kiváló alkalom arra, hogy a család minden tagja kellemesen töltse el a hétvégét, és találkozzon régi ismerősökkel. Ezen a napon, július 30-án ünnepeljük a Barátság Nemzetközi Napját, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a figyelmesség, a bizalom és az egymásra fordított idő teszi igazán értékessé emberi kapcsolatainkat. A nap jó híre. Nyáron egyre több közösségi rendezvény hozza össze a családokat és a baráti társaságokat Vajdaságban. A helyi események nem csak szórakozást kínálnak, hanem erősítik az összetartozás érzését is. A nagy melegben a szobanövényeket érdemes inkább kora reggel vagy késő este meglocsolni, így a víz kevésbé párolog el, és a növények is jobban hasznosítják a nedvességet. Miért szereti a csütörtököt mindenki? Mert már hallani, ahogy közeledik a péntek. Panda Radar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv
2: Ez volt a

0: Chig legjobb zenéjét. Okay,
1: get it? No.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió. 7 óra van.

nap kérdése. Önök válaszoltak. A világ tele van csodálatos helyekkel, vannak városok, amelyek nyüzsgésükkel varázsolnak el, és vannak apró csendes zugok, ahol úgy érezzük, megáll az idő, de vajon melyik lenne az a hely, ahol egyetlen napot a legszívesebben eltöltenének? Mai kérdésünk így szól, ha egyetlen napra bárhol élhetne a világon, melyik helyet választaná, és miért éppen azt? Rengeteg érdekes és szívből jövő üzenetet kaptunk, most ezek közül osztunk meg önökkel néhányat. Eleonóra írta nekünk, nekem itt pont jó, ahol most vagyunk, homok, homok, homok, olcény. László írta nekünk, mindenütt jó, de a legjobb sehol. Ha csak egy nap, akkor megnézném a mennyországot. Mária írta nekünk, Ciprus, ott él a fiunk, csodálatos hely. Daniellától kaptuk a következő üzenetet, Olaszország, hogy miért? Mert minden évszakban más arcát mutatja. Mindig gyönyörű, és a számomra legkedvesebb kettő csoda is ott van, ők pedig az unokáim. Izabella is írt nekünk, Bécs, ott él a fél családom. Egy napra Toszkánába költöznék mindig, és lenyűgöztek a szőlődombok, a kis falvak, és az a nyugalom, ami a képekről is árad. Erika írt nekünk Zentáról. A következő üzenetet Lászlótól kaptuk Magyar Kanizsáról, nekem Norvégia lenne az álmom, szeretném egyszer élőben látni a fjordokat és az északi fényt. Oromról Katalintól érkezett a következő üzenet. Én egy napot a Maldív-szigeteken töltenék, csak a tenger morajlása, a napsütés és egy függőágy. Ennél több nem is kellene. Mária írt nekünk Topolyáról. Számomra Párizs a világ legromantikusabb városa. Egy napot szívesen eltöltenék az Eiffel-torony közelében, egy kávézó teraszán. Adáról kaptuk Zoltántól a következő üzenetet. Én Japánt választanám, mindig is érdekelt a kultúrájuk, a hagyományaik és a gyönyörű kertjeik. József is ért nekünk Magyar Kanizsáról. Nekem nem is kellene messzire menni, egy napot a Tiszaparton töltenék a családommal, mert számomra ott van a világ legszebb helye. Andrea írt nekünk Horgosról, Új-Zéland lenne az úti célom, lélegzetelállító tájak, hegyek és érintetlen természet. Ezt egyszer látni kell. Kispiacról Pétertől kaptuk a következő üzenetet. Én Rómát választanám, szeretek történelmi helyeken sétálni, és szívesen látnám a Kolosseumot a saját szememmel. Köszönjük, hogy ma is velünk játszottak, és megosztották velünk álmaik úti célját. Jó látni, hogy a világ bármely pontjára is vágynának, a legfontosabb mégis az, hogy legyen kivel megosztani az élményeket. Holnap ismét egy új nap kérdésével várjuk Önöket itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert a legjobb zenék már is folytatódnak itt a Panda Rádióban, mindannyiunk hangján. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

mondják, hogy néha sokat iszom. De ne szólj szám, és nem fáj a fejem, hisz bolond ki sokat beszél. Hazudni bűn, de hallgatni aranyat ér.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: On the radio.

0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: Banda Radio za vas i sa vama.
1: Banda Radio Kanjiža.
2: Kettő óra van.